0: emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. október 8-a csütörtök van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

A felsőszölnöki római katolikus templom harangját hallották. Felsőszölnök Magyarország legnyugatibb települése, egyben a legnépesebb szlovén falu, a magyar-szlovén-osztrák hármas határon fekszik. Lakosságának 90%-a szlovén nemzetiségű. Felsőszölnököt az oklevelek először 1378-ban említik. A harmadik Béla által alapított cisztercia apátság majorjaiból hozták létre az itt élő szlovének azokat a településeket, amelyek a Rába vidéken máig fennmaradtak. Köztük Felsőszölnököt is. A falu a Dobrai nagybirtokhoz tartozott, mely egészében a 19. század közepéig a Batthyányiak kezén volt. 1640-ben a falu utolsónak hódol meg a törökök előtt, hogy elkerülje a pusztítást, akik már előtte sarcolták István falva, Börgölin, Permize és Ritkarod szlovén falvakat. 1664. augusztusában a Szentgotthárdi csata előtt a tatárok égették fel sok más rábamenti faluval együtt. A lakosság előlük Stájerországba menekült, majd a csata végeztével hazatért, s felépítette a falut üszkös romjaiból. A II. Világháború után a falu belekerült a határsába. A módosabb parasztgazdákat az alföldre telepítették ki, mint kulákokat, közülük a legtöbben nem tértek vissza a szülőfalujukba. A községet a rendszerváltásig csak határsávi belépővel lehetett megközelíteni, a határvédelmi eszközöket az 1990-es évek elején számolták fel teljesen. Felsőszölnök történetének legnevezetesebb személyisége Kossics József plébános, aki nyelvész, történész és néprajzkutató is volt. Az első magyarországi szlovén tájmonográfia és számos kötet szerzője.

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallják. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven.
1: A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják.
0: A mikrofonnál Horváth Éva.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Színész, rendező, színházi pedagógus, a Karaván Művészeti Alapítvány vezetője és a Kaposvári Csiky Gergely Színház művésze. Ő nem más, mint Nyári Oszkár, akit színházi munkái mellett mozifilmekből és tévésorozatokból is jól ismer a közönség. A sokoldalú művész az elmúlt évtizedekben színes pályát járt be, amelyhez, mint mondja, a szerencse és az isteni gondviselés mellett leginkább elhivatottság kell.
3: Szerettem azt, amikor először tettem be a lábamat ide, akkor tényleg azt éreztem, és azt is kívántam magamban, hogy én nagyon sok időt töltsek el itt ebben a színházban. Privilégiumnak, varázslatnak éreztem, hogy itt lehetek. Itt vagyunk a Csiky Gergely Színháznak éppen a színpadán.
2: Mondja Nyári Oszkár, Jászai Mari díjas színművész.
3: Én egyébként a színművészeti elvégzése után 96-ban rögtön ide szerződtem, hogy ide vágytam ebbe a színházba, mert a televízión keresztül ezt a színházat láttam. És nagyon tetszettek az előadások, és azt mondtam, hogy én nagyon szeretnék itt játszani. Ennek most már lassan 28 éve, hogy itt vagyok. Sokat változott azóta a színház, de valahogy a nézőtér még mindig megtelik, és estéről estére nagyon jó érzés, hogy egy ilyen csodálatos színházban, egy ilyen palotában játszhat az ember. Korunk!

0: Ma este Karinthy Ferenc Dunakanyar című előadását játsszuk Szilvivel a Kamara kávézóban. De valójában ez a kávézó nem létezik, ez most ennek az előadásnak a díszlete. Ma a 36. előadást játsszuk már belőle, úgyhogy eléggé kelendő, szerencsére nagyon szeretik a nézők, és reméljük, hogy 50-ig, és aztán még azután is meg sem állunk. Szilvivel való találkozásom 1995-re datálódik vissza. Az első találkozásunk is egy ilyen furcsa szakmai dolog volt, mert az ő énekórájára mentem be egy meghallgatásra gyakorlatilag. Láttam, hogy egy nagyon szép lány, de nem udvaroltam, hanem szakmailag rögtön azt éreztem, hogy fú, de jó! De jó próbálni. És aztán, amikor leszerződött ő a Csiky Gergely Színházba, nagyon sokáig elkerült minket közösen a színpad, és hogyha játszottunk is együtt, akkor nem volt jelenetünk, és aztán adódott egy lehetőség, hogy mi koprodukcióban a Prá című darabot, ami Spiró György írt, együtt eljátsszuk, de azzal is inkább vártunk egy pár évet.
1: Nem szoktál, de ilyen lenni, ennyire gonosz, hát sose voltál te ilyen ennyire?
2: Hát, mert eddig szegény voltam. De most gazdag lettem, és most már úgy is kell gondolkozni.
0: Tehát meg kellett várni azt a pillanatot, amikor úgy hozta a sors, mondjuk azt a színházhoz, a színpadhoz való viszonyunk, és a magánéletünk, hogy alkalmassá váltunk arra, hogy mi belemenjünk egy olyan történetbe, amikor egy kicsit egymást is tépjük, egymás lelkét is bánthatjuk, és nem történik probléma.
3: Meg kellett tanulnunk együtt dolgozni, meg kellett tanulnunk jól együtt dolgozni, és a jól együtt dolgozásnak része az is, hogy merjünk vitatkozni.
4: Mondja Nyári Szilvia, Domján Edit díjas színművész.
3: Nagyon harcos tud lenni a közös alkotásunk, de ez mindig jó irányba mutat, tehát ezek nem öncélú harcok. Az a legeslegfontosabb, hogy nagyon-nagyon tiszteljük egymást emberként, és színészként, művész kollégaként egyaránt. Mindennel, amit ez az ember, akit én választottam, hogy közös utat járjunk, tulajdonképpen mindennel tudok azonosulni, ahogyan ő gondolkodik, ahogyan ő létezik, ilyen sok év alatt, után, közben, az emberek egymáshoz idomulnak. Biztos, hogy ő is sok dolgot vett át tőlem, és a munkánkra is ez mondható el. Az a lényeg, hogy a legvégén, amikor bemutatjuk az adott darabot, akkor azt tudjuk mondani, hogy erről mi, igen, mind a ketten ezt gondoltuk, amit most játszunk.
0: Már elkezdődött az előadás, és akkor én most elindulok, ugye, jeleztek nekem, hogy mehetek, és 5 perc múlva színre léphetek, és ha belépek, akkor kezdődik az a része az előadásnak, ami már ilyen aktív. Ez az a kulcs, amit csörgetni fogok egész előadás alatt. Körbejár megyek itt most a folyosókon, találkozunk az előadáson.

minden egyes páholyból már néztem az előadásokat. Amikor az ember főiskolás és nincsen pénze jegyre, akkor általában a színházak megengedték, hogy a szakmabéli tanulók, hallgatók bejöjjenek, és akkor leüljenek a lépcsőre, vagy a kakasülő, hogyha volt hely, akkor oda. Általában a történetmesélés, ami leginkább érdekelt engem. Az embert leginkább azok a dolgok érdeklik. Én úgy vettem észre, amiben valami felfedezni valót, valami titkot sejt. És a színház, és azon belül is talán a legkompaktabb, a legerősebb sűrítménye számomra a vers, a dal, a formába zárt tömör mondani való, amit üzenetként el lehet küldeni, meg lehet kapni, és az valami katartikumot vált ki az emberből, mert a különbséget érzékeli ahhoz képest, amit tud, és abban a pillanatban fölismer, amikor egy másik tudással találkozik, egy komolyabb tudással találkozik. Mivel hogy ebben úgy érzem, hogy varázslat van, és ezt elég hamar felismertem, engem ez érdekel, ez a, ami megborzongatja az embert, a katartikus pillanat, amiért eljön a néző. Nagyon sokszor gondolkodtam úgy kisgyerekkoromban, hogy amit piciben meg tudok csinálni, az azt fogja jelenteni a számomra, hogy nagyba is képes leszek-e. És mindig az volt a lényeg a nagyban, hogy az életemben. Azt gondoltam, hogy annyira vonz a művészet és a színház a zene, és nem tudom megfogalmazni, hogy mi, mert kinevetnének, mert ha én ezt megfogalmaznám, akkor már is nem azt jelenteni, amit szeretnék mondani vele. Ez egy érzés volt, egy nagyon komoly vonzerő, és azt gondoltam, hogy hiába kerestem mást, ami ugyanezt az érzést adná, nem találtam. Így maradt a színház.

0: Most a Nemzeti Színházzal az Esthajnal című előadást valósítottuk meg, koprodukcióban a Nemzeti Táncegyüttessel, az Artista Képzővel, illetve a Magyar Cirkusz és Varietével. Negyedik partnerként a Karaván Színház, Vidnyászki Attila rendezte a koreográfiákat, Zsurácki Zoltán és Zsé Vince Zsuzsa hozta létre, a zenét pedig Szarka Tamás írta, és a librettót is, egy új megfogalmazása a kisregénynek, amit ugye Gorki írt. Időközönként felbukkan egy ilyen történet, és nagyon gyakran Makkarcsúdrához vagy a cigánytáborhoz, ilyen alaptoposzokhoz nyúlnak vissza. Ez esetben is egy ilyen dolog történt. Egy picit beszélünk a történelmünkről, történetesen, hogy a cigányok Magyarországon, Gorki írt a kisregényben is, úgy van, hogy itt élnek Magyarországon, magyarul is beszélnek közben, átjárnak a Kárpátokon, tehát nagyon lehet tudni, hogy itt a Kárpát-medencén belül, vagy annak környékén nagyon komoly csoportok éltek, cigány csoportok, és ugye a darabban meg beszélek arról, hogy nekem már itt az őseim is itt éltek. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amikor egy kulturális érték valamilyen módon körvonalazódik, meg lehet érteni valamilyen módon, akkor azzal kontaktusba is lehet jól kerülni, és nagyjából lehet érteni, hogy hogyan gyógyítják egymást a kultúrák, hogyan egészítik ki egymást. Tehát azt mondom, hogy számomra individuális módon is, tehát az én személyem számára is nagyon fontos, amikor egy színházban egy ilyen tematikájú előadás jelenik meg, és egyként fontos magyar emberként, és egyként fontos számomra cigány származású emberként is, az, hogy egy ilyen darab itt a Nemzeti Színházban jelen van.
1: Itt az arany. És van még! A lányom nem az egyik, annál jobban szeretem, így el se tudom adni se neked, sem senki másnak. Te egy gyönyörű, szirtisast akarsz kalitkába tenni, ám neked egy rabságban született színege való. Menj haza békében! Csak az urak szokták eladni mindeniket, a disztolyuktól kezdve a lelkiismeretükig. Adjátok neki vissza.
0: Vendégjátszani az mindig egy különleges helyzet. Vendégjátékra akkor hívják meg az embert, hogyha azt szeretnék, hogy ő játssza azt a szerepet. Ebben az esetben a címszereplőnek az édesapját játszom, Danyilót, aki egy nagyon-nagyon büszke, méltóságteljes, kalandos életet bejárt ember, egy emblematikus figura, mert Kossuth katonája volt. És ez a hazafiasság, ez egy olyan fontos érzés szerintem, vagy a hősiesség, egy olyan fontos érték és érzés, amit érdemes eljátszani. Tehát itt ez nem elválaszt minket, hanem összeköt. És vannak olyan dolgok, amiben teljesen pontosan ugyanúgy gondolkodunk, és vannak olyan pontok, amiben az ember nem is ismer különbséget, mert azt mondja, hogy ez egyként érint minket. És ez szerintem nagyon fontos. A hétköznapjaimban pedig, amikor próbálok egy előadást éppen a Kaposvári Színházban, a Csiky Gergely Színházban, közben meg mindenféle más művészeti projekteket irányítok. Emellett mindig egy picit nehéz, hogy az ember kiüresítve magát dolgozzon, hogy kíváncsi legyen, hogy nagyon befogadó legyen, hogy minden gondolat célba érjen, ami neki van számva. Így a mindennapjaimban szerintem ez a fajta dinamika működik, ez a kiadom, befogadom. Számomra ez a harmónia. Az, amikor nagyon jól megy a kommunikáció, amikor az ember jól össze tudja hangolni a dolgait, és akkor abba beleesik valami kő, és akkor így hullámokat vet, mint egy kútnak vagy egy tónak a vizébe, akkor is azokat nagyon jól tudja kezelni, hogy ne úgy találkozzanak a hullámok, hogy nagyon nagy hullámokká váljanak, hanem szépen kioltsák egymást, vagy egy picit minimálisan erősítsék, vagy gyengítsék egymást.
1: Gondoltam. Én ugyan nem tudom, hogy Attila népe vagyok-e, de én is vagyok olyan legény, mint ők. Én is itt vagyok otthon, én is teszem, amit kell, ha kellett nekik.
2: Tegyétek, amit kell, csomagoljatok.
0: Legénybúcsút azt fogok játszani 23-án, játékszínbe duplát, tehát délőtt próba, délután előadás, este előadás, és tök másik csapatta a 24-én itt. Délelőtt felújító próba, délután előadás, este előadás. És utána Nemzeti Színház 25-e egyik szereposztással esthajnal, próba előadás, másik szereposztással 26-án, próba előadás. Ezt úgy hívják, hogy hátsó színpad, ez 16 méter. Tehát onnan tudnak lejönni különböző díszletelemek, és ugye vannak ilyen úgynevezett világítási trégerek, ami azt jelenti, hogy egy teljes világítás le tud jönni, felszerelik, és akkor ki tudja szolgálni az előadást. Nincs olyan nap, amikor nem tanulnék szöveget, amikor nem kellene felelevenítenem valamilyen darabnak a szövetét, szövegét, nem abba gondolkodnék, és pután is érezném magam, hogyha ezzel nem kéne törődnöm. Magyarán reggeltől estig tart, ébredéstől az elalvásig, és hogyha sétálok az utcán, akkor is figyelem a karaktert. Igazából azt gondolom, hogy ez olyan, mint egy festmény, amit aztán az ember lát kiakasztva a falon, és majd azt még el fogják dönteni, hogy mennyit ér. Annak az alkotásnak nagyon hosszú útja van. A kezdete valahol nagyon-nagyon mélyen és kiskorban kezdődik el. Ugyanúgy, mint egy film művészeti alkotásnak, vagy egy előadó művészeti pillanatnak is. Színészként nézek a világra, azt gondolom, de civil ember is vagyok nagyon sok esetben, de ez a kettőnek a határa nagyon sokszor mosódik össze. Tehát amikor azt gondolja valaki, hogy jaj, színészkedik, az egy másik dolog, a színészkedés, az egy olyan viselkedés, ami valótlan, igaztalan. Maga a színészet vagy színészi lét, az az emberre folyamatosan együtt van. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ötleteim keletkeznek a színpadon, hogyha figyelem a világot.
3: Én még olyat nem tapasztaltam az eddigi közel 30 évünk alatt, hogy ő ki akart volna nyerni valakiből vagy valamiből valamit. Én azt tapasztalom, hogy ő mindig csak ad. Hogyha csak az alapítványt nézünk, amit megálmodott és fáradhatatlanul motorizál, ez is a mi közös életünkből elmondhatatlanul sok időt vett el, sok energiát, amit szánhattunk volna a mi közös életünkre. Nekünk úgy alakult az életünk, hogy nem született gyermekünk. De én biztos vagyok benne, hogyha mi egy valahány gyermekes család lennénk, ő akkor is ugyanilyen sok időt fordított volna erre a küldetésre, amit úgy hívunk, hogy Karaván Művészeti Alapítvány.

0: a kvázi új játszóhelyünkön vagyunk, a Karaván Színházban. Ez egy 50 férőhelyes kis színház, ami egy üres pince volt, amikor kibéreltük ezt, piaci alapon béreljük ezt a helyet, és felépítettük. Sajnos ugye elég nehéz finanszírozni ennek a működését, de megpróbálkoztunk vele, és úgy néz ki, hogy egy ideje már sikerrel működtetjük a helyet. Az elejére ugrom egy pillanatra, és megpróbálom elmondani, hogy hogy van ez a Karaván Színház és Művészeti Alapítvány. 2000-ben, akkor már 4 éve voltam Kaposváron társulati tag, volt egy kis szabad kapacitás, és akkor Miklós Tibor volt a Pince Színház vezetője, és megbeszéltük, hogy ott elindítunk egy stúdiót roma származású fiataloknak, hátrányos helyzetű, tehetséges, a színház iránt érdeklődő fiatalok számára, és akkor csinálunk egy idő után bemutatót, és akkor elkezdődött egy történet. Nekem ez volt a célom, hogyha fiatalokkal, gyerekekkel foglalkozom, és a színház eszközeivel segítem az ő képességeik fejlődését, az eredményes legyen, és akkor ebből évek alatt lett egy ifjúsági társulat, és aztán már egy olyan társulat, amibe kapcsolódtak professzionális színészek, tehát hivatásos művészekkel együtt játszottak a gyerekek, és akkor így előkerültek a kortárs drámák is. Én egy olyan ember vagyok, aki azt gondolom, hogy igyekszik odafigyelni, nem tud szerintem megfelelő módon, de igyekszik odafigyelni arra, hogy hol kell segíteni. Hol van olyan helyzet, ahol én tudok is segíteni, érdemes is segítenem, és kell is. Jól is jönne az a segítség. Hogyha az emberben van egyfajta ilyen érzék, vagy ilyen érzés, akkor valószínűleg nem lesz számára kérdés az, hogy az identitását felvállalja, vagy sem egy ilyen helyzetben. Én nagyon sokáig nem foglalkoztam az identitásom, édesapám egy cigány prímás volt, mindig lehetett tudni, hogy mi cigányok vagyunk, de soha nem volt róla szó. Vannak olyan helyzetek, amikor érdemes ezt az aspektust beletenni a dologba, például az, hogy méltóság kérdése, vagy éppen szokások kérdése, előítéletesség kérdése. Nagyon sokszor elő kell venni, de nagyon sokan kérdés van, amikor meg nem kell elővenni. A színpadon nagyon sok minden nem számít. A színpadon bármivé válhat az ember, nem lényeges. És nekem ez soha nem volt így benne a fejemben, de azzal, hogy a Karaván Színházat elkezdtem csinálni, eléggé meghatároztam azt, hogy engem hova soroljon valamilyen szinten a társadalom, hogy én a Karaván Színháznak a vezetője vagyok, egy roma nemzetiségi színháznak a létrehozója, vagy működtetője, vagy szíve. Ugyanakkor Kaposváron, ami egy lokális színház, tehát igenis ott vannak olyan nézők, akik eljönnek engem megnézni azért, mert kíváncsiak, hogy én hogy alakítom ezt vagy azt a szerepet, őket nem fogja éppen érdekelni többnyire az, hogy én most milyen identitású vagyok, vagy mondjuk azt, hogy pluszként fogják fel ezt a dolgot. És én ezt nagyon-nagyon szeretem. Én ezt így szeretem fölépíteni. Elsősorban színésznek kell lenni egy színpadon, egy színházi embernek kell lenni színésznek, színészként nézni a világot, és számomra nem az a legfontosabb a roma nemzetiségi színházunkban, a Karaván Színházban, hogy minden áron egy olyan ember legyen a színpadon, akinek barna a bőre és csillogó fekete szeme van, hanem tehetséges legyen. És hogyha barna a bőre és csillogó fekete szeme van, az még jobb. Próbáljuk meg úgy csinálni, hogyha hibáztál, akkor próbáld megjavítani, és menjél tovább. Újra szedd össze magad a legrövidebb időn belül, mert ez koncentrációról szól. Ez a legnehezebb dolog, az egyik legnehezebb dolog, koncentráltan ezzel foglalkozunk. Maga az a dolog, hogy a pálya a szerencse mellett, ami egy irdatlan fontos dolog, az isteni gondviselés, ami szerintem még fontosabb dolog, amellett, hogy az ember oda tegye azt, hogy ő mi a vágya, hogy hogyan fókuszál egy dologra, és hogyan tudja a kellő pillanatban megtalálni önmagát abban a helyzetben, hogyan tudja elhelyezni, az rettenetesen fontos. Körülbelül 100 produkcióban vehettem nagyjából részt, most kb. Ott tartok, mondjuk 100 szerepen volt, vagy ezen kívül még volt kisjátékfilmben, sorozatban, nagyjátékfilmben egy 20, tehát hogy ilyen 120 szerep körül vagyok, ami mindenképpen egy mennyiségi kérdés, de tényleg azt tudom mondani, hogy talán egy-kettő van, ami nagyon nem esett jól. Ez nagyon szerencsés dolog. Ez iszonyatosan jó dolog. Boldog vagyok ettől, hogy így tekintetek vissza egy ilyen 50 és 60 között. Erre hát többszörösen túlnyúl az álmaimon ez. És ez nyilvánvalóan még nem a vége, vagy remélhetőleg nem a vége, de mindenképpen az a cél, hogy az ember folyamatosan ezen az úton úgy járjon, hogy tanuljon. Ha pedig a nemzetiségi színházi létemre gondolok vissza, persze jó lett volna, hogy ezeknek a tanítványoknak nagyobb lehetőségük lenne, és nem veszne el ennyi fiatal, és aztán lenne egy színház, ahol ők játszhatnának, lenne egy stúdió, lenne, ahol már ők kvázi tanítják az egészen fiatalokat. Persze, nagyon jó lenne, de valamiért így van, és nem akarok a múlttal küzdeni. Én sokkal inkább fektetném az energiámat abba, ami az elkövetkező időszakban vár rám, vagy az elkövetkező időszaknak a feladata. Most átmegyünk a szomszédba, ez egy lemezbolt, szabad kérnem egy kávét akkor? A nézőink, mielőtt elkezdődik az előadás, ide tudnak bejönni, nagyon szépen köszönöm, ide tudnak bejönni a lemezboltba, ez tulajdonképpen a nézőtéri büfé, addig körül tudnak nézni, és a lemezboltban tudnak válogatni, és aztán utána bejönnek előadást nézni.
1: Doktor úr, doktor bácsi, maga egy műművész, vagy bűművész, vagy amit akarsz.
2: Na? Egyáltalán nem fáj.
1: Ugyan már egy hősnek. Egyébként egy pár bűslér megnézheted.
0: Ez Szilvinek és a volt osztálytársamnak, Varga Zsuzsinak az öltözője. Itt öltözünk akkor, amikor jelentek egy házasságbolt játszunk, és akkor itt azért vannak olyan előadások. Hát itt a Dunakanyar is, meg a jelentek is már fönt van, ahol ketten játszunk, de egyébként vannak előadások, a Pride is ilyen volt, vagy a Dunakanyar, ahol szintén egy öltözőbe öltözünk. Én szeretek úgy gondolkodni, hogy ennek az egész univerzumnak része ez a dolog, amit csinálunk. Ez nem egy különleges dolog, de nagyon ott helyezkedik el, ahol születnek a dolgok. Akarat van benne, hogy alakítsa magá körül a világot. Hiszek ebben. Szeretem a harmóniát, de szeretem ismerni, hogy a harmónia miért. Miért és hogyan jön létre egy-egy pillanatra. Hogy értsem, hogy miért. Magyarán ismernem kell a diszharmóniát. A legnagyobb hibákat is hiába követi el az ember, van, aki megbocsásson neki, és meg lehet, és ki lehet javítani, és megfogja valaki a kezet, hogy figyelj, ezt elrontotta, gyere, kezdjük újra. Nem kell vacakolni ezen. Tanuld meg. Én szeretem ezt, és a színház ezt próbálja sugallni, hiszen a halállal játszik. Az élettel, halállal, a legdurvább fájdalmakkal és a legextrémebb helyzetekkel mer játszani a színház. Ez az egyébként, ami a leginkább vonzott, ez a fajta titokzatossága a színháznak, és hiszek benne, hogy nagy méretekben is a lenyomatai vannak a dolgoknak, és a lenyomatoknak a sorbatétele vagy valamilyen fajta elrendezése alakítja a világot. De az biztos, hogy amikor az ember komolyan gondol valamit, vagy komolyan gondolja azt, hogy akkor most nem gondoljuk komolyan, akkor is egy kicsit közelebb van egy lépcsőfokkal a magas entitáshoz, a Jóistenhez. És talán azért, hogy tudjon mondani valamit, vagy azoknak, akik nem tudnak erre a lépcsőre föllépni, ők is kapjanak valamit a művészet által. Szóval játék, de maga az élet, és az élet nem játék, és közben meg az. És közben meg a színház nem élet, mert a színház, a színház, az élet nem ugyanaz, mint a színház, de a színház nagyon sokat ad ahhoz, hogy az ember az életben elboldogulja. Nagyon szégyelném magam, és rossz érzést keltene bennem, hogyha nem tennék meg mindent azért, hogy ez a legjobban sikerüljön minden este. Ez nem jelenti azt, hogy jól sikerül minden este, de a szándékom megvan rá.

0: Kedves hallgatóink! Az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Lengurikano rádió osko lovaricko nacionálno glaso.
3: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádió vosojsunen perománisib. Muroanav Kvalla Gábor. Dujrom, konando busz megállóhó besen andejek vurdon. Dimovic Szilveszter, hajokunhegyesi ferókodop henelopre trobújte torgyon leromenge. Búgyi trobújte keren, szakmi trobújtek szityon lesavora. Dena kádeszi, csipíren andi iskoli, kotecsi szityon misto esavora. Lerompále anda pázsvárdes míjatrain anda szakoson. Sunen o dújtokotor.
4: Szíjék sukár például maskara mende a mári peny, con sasjára ke szitila szorvos kinyaj, már az olesz kisei, idődumasz kisei, i Helena, doktor Kolompár Helena Buselisei. Dicsol pelate, hogy boj románi sejszi, kekáli sejszi, de boj zurális ávritor... Ávritor gyolanda peste.
5: De sukárel ávritor gyolanda, de nem újjessa, Kodisé.
4: Zsani Pessa, Zsani Pessa.
5: Romale Savale, a sunénka te. Kodisé Andi Nyámco kerel, Majbáro kórháza kerel Bútyi, agy sebész, a sunénka diakána. Gógyaki szityári moly, gógyaki.
4: Si vikaszave sukár példi. Si vikaszave rom, akár szoszko csóri moszi, vagy nászulipe, szóandesz ezt oprebárile, szarkadisé. Kadalaseja, szaszka szavó báro zór, zurálipe, hogy boly gindi szárdaszpe, kanacini sej szasz, boly kade gindi szárdasz, hogy boly bizony szasztjár kinyavel. Lako a nav, a kánik doktor Kolompár Helena. Sajke abba a boldasz peszko a nav, ungriko nav, laszpe peszte, szójlak ungriko nav, csizsanesz?
5: Csizsanam, na. Te sajpe napkodi, hogy andi luma, és andi ungró, nacsak, jég Kolompár Helena sajavel. Szakorom, ugye ami rom, és bár idos a mende, dilojkat a nagy csacsesz, a rom nagy diló. A rom egy szigógyi, szilesz jiló, a rom nagy diló, kadi nagy csacsesz. Csak tume, te na hatjáren tume. Kóleszke, taj dileszke.
4: Szityára vle savora. Butivar kana ketáne besenkadal a románe savora. Morbiszára vlenca, kodolav száma, kodoszi a bárog indó, hogy jek hávresz csimuken, jek hávresz télediken. Kanapusav, jek román is elvesztar, hogy szoszi leszki lakó, vagy leszko szúno, tavel sávot, vagy tavel sej, és csizsanen vorba te den mange. Csizsanen kadala terne, vagy színe román is avora, papengo szúno te vorbin. Romale savale, nakolyájven csikamas, konikas ávrite szityárasz. De trubúj azt egy indiszára szame, hogy a már savore, a már román savora, színe savora, kana csizsanen te vor, mint inke cínezke papengo szúno. A tucsi bizony, báro gindo szika te, maskara mende.
5: És kado gindo, te na pizdasz pe gázse, kado gindo, a máro gindo szi. A máro gindo szi, kana cínez savorezke nagy szúno, vagy szíle szúló, csak citromál tábri, penel, ke káverom ábri ásszál lesz, kadila zsavészke búti savale. Csanesztó penametú menge. Ame rom, ci sam dile, cina te hatiare sa mendileske, ci cina te keras ande amande dilo.

0: Komaj puro con shunela menakani kun palpale shai seril pekodo hoy vare kana rom e pure rom janena stepenena menge paramici mekade bari le mopre nasar legage te negage sasling dei sas je könyva e paramicaski e ginagi hai kote shai ginavelas le amari dei hai amarodad amenge shukar paramici amenakade bari lam rom romane shame sas muri mami Krujal beslem la savorajene kon pralsas, kanami lajsas, kerdam jek sera jag, hajkote penla samenge majšukár paramici. Škodi romnyi amári mámi, čižanelaste ginavel, čižanelaste iskiril, de kasavi zurali romani kultúra sas andolako rat, andolako ilo, hogy kodi kultúra kancsinastig, vagy koniknastig lasla latar. Na, akánik meg oda penav, hogy agyesz amen romen náj csiszoszki kultúra. Csi ungriko, csi zsanasz, csi pinzsárasz misto, csi a mári románi kultúra, csi pinzsáraszaba.
1: Dosta bajok adó akának, de meg oda kamav te penav, hogy amen rom, te návaz gázse, te nakérasz amen gázse engede, kadala vorbasz, nak oda penav, kate trajiszárasz amen de ungro, taj kérasz a mári búti káde, Sarsopenen, sarvompenen, ande lenge love trajisara samemerom, lenge keras buti na romenge.
0: Kodo trubujte penas, ungriko puv sikadi, ungriko krisi sikate. Akarso keras, sajavelame akarsosko romani krisi, na stik keras káver, feri andai ungriko krisi saj trajisaras. Sosian andokodó gindo, naj kanci, egaže. Mukena me romeskete avas, ke na stig tovas tele a mari morci, ke kale sam. Da di čolpe amende i rom sam. Naj bajo, si ande kado bajo.
1: Naj, naj.
0: Čisosko bajo naj si. Perikodos je ogindo, ksavo rom sitjol, vaj kamele ungriko krisite sitjol, šaj žalandi oprojni škola, šaj avel sitjar kinja, vaj akar so, me kodolem sama, kodola romane šavora, kon sitjile aba jekcerra, kodola bistrem pengo romani pe. Šaj trajilo manus, kate ando ungro kade, hogy kana kere žal, šaj avel rom,
2: Čačes.
0: Maskar penge pral, maskar peskodat, haj maskar peskidej, ke konik citiltója, hogy nastik te vorbil pe vulica romanes, nastik uravel pe saj uravel pe kade szar jek rom, saj hatjár el pe kade szar jek rom, ke kodot rubujte penas, o romani pe nanda kodot torgyol, o cipi száraz pe vulica, csóras, csóresztrai száraz, szia már egy sukár romani kultúra, anda kodi sajtra te andu ungro szakor rom. Bolda palpale, andu muro angluno gindo, Odopenav, hogy kon szityol, szavó románo sávó szityol, vagy sej, kodó, csi náj bari mango pepesko, papesko románi pe. És kodó, trobúj azt tekerel szakorom, te szityol, tavel ügyvédő, tavel szasztjári, tavel sofőri, vagy mezsenav szó, de tavel pasal ezt

0: Leungrikano Radio, Vosko Lovaritsko nacionalno glaso.
1: Andiskola diklem, Sicsabore, és Csipatyana, szerkezet Lakatos. Kádi heggesztin, kádi hatyárenkodó gépo. Szaregázsi csizsánes, csizsángnél, kádi te heggesztin szarvon. Mert csak diklem, fel nem kadu najcsacsesz. Szék savorom, kást tészta kerül búti, asztalosoly. Kádi formálil a kást. Kádi zsanel te csűril csával a kást. O tanári, pendas, fiam tő művész oszan. Tő művész oszan. E román és savora, lengi gógyi nagyon lási. Csak zsanenszó szűgindó. Ogyi. Ogyi pároly, és abba is savoreszk, ogyi púroly. Szosztár púroly. Szok hérrel, ingrel, és szomalá gyól lesz kandi iskola. És csak savorence pete vorbi száraz. Naporence. Savorence. O savorengo gyi, abba kinnoj. Vika kére, si szoszi. Kass szoszi. Si mári pekére, si taluzási. Nakáde si kére szátrubulá, szá például peperab egázsén. És van di iskola maladjon, oda le bújtjenca, hogy a Manuseszki jilos ingyol, hogy csacsiszi andikadi luma, hogy kada lesz a maladjosz. Savale, a tu men, nakáde kerent savorenca szátrubula, amerom, haszárgyúva száraz andi luma. És na amerom, abametraim, amare savura, eternipe akának, szóval a lenca. És zsanénszó penap tu meng, hogy szó abla lenca, pe tu mende mol, hogy szó abla lenca. Na pe gázse, tu mende, hogy szárba jár elle, szó denandi gógyi, és szó denando jiló. Csak pe tu mende mol, mert tu menszán lengi déj, lengo dad, lengo papo, lengi mámi, és tu messzit jár elle káde, kere, hogy nyandi iskola zsán. Te viselkedin, te diken szokerel a szityári, te nakiren nászulipe, te nem árempe, és akár szoszkoly leng a szityári, hogy jelándre lenge múj, és kerempenge búti.
2: Penaszú csacsimo, szoszi per románe telepura. Pasa, hogy csórimo, nakodó szi a gindó, mi gindó szikodó, hogy csórimo szi. De pasa, hogy csórimo, ko teszi maskalle terne, de ne feléle terne, vi e pureba, szá kábító szerezim. Akár kájzsav, olyan de butetanen de pirdem, zsikaringando, opreando Miskolci, haj majd úr, a zsitéle zsikaringo Szegedino. Dikha vagy szoszi, pinzsárav le romen, pinzsára vagy szartrain, eternete kábító szerezim, vie pure kábító szerezim. Andakadi, najlegógyi, najlegógyi oprete diken, hogy szoszi, ande szosz teszi, bari szoszkorom, vagy akár szoszkorom. Te káde, na stiktrai laborom. Na sti, na kadiszi, na andakad a la szamamerom.
3: Na ján bizony.
2: Na andakad a la bújtja szamamerom, bari szoszta kávertar szamamerom. Na káde, szép atyivali románi bújtja, szarakánik train lerom.
1: Hakának tu szopendan, kadon nangola zsav muropral. Nangola zsav. Romale, Usen tumendar, hogy szokér gyilász agyesz andé luma andro rom. Bohóci. És te nachol ajven penapkad el a vorbi, ha kájszasz várikanak a rom kábító szerezil, ha gáta lazsav, ha nadozta májo baró, bajó, nadozta máro csoripe, nadozta kanak halamanusengosere, halaromengosere gázse,

kam ste šertoj. Feri kona kanik šunela men. Kodo, vi kodo žanel te penel, hoć vi maškar lende si ka saveso kanika me penas. Nako do penas iš sakorom, kade trajile, kade ha tjarelpe, de maj bud šajno šo dosta bajno, hoć avritru bujte penav, bud ivar kade trajim. Sijatun či ka saverom, ka si je lašo vurdon, ugye várek a je lašo grast de las oromes sukár patyiv, a kánik káve, si je kánik vurdon, je lašo autóvo, ka si je lašo autóvo, kodába csitorgyol andi morba o káve resza, ke voj maj putyár doker, elpe ke lesz abba szivár esza. Savale, barva ipo, na andale vurdona, na andale grasta, na andale kera, na andale nove, si, o barba imo, kate andrasi, ande o maro ilusha.

0: Rom, Konando busz megálló Besen Andejek Vurdon, Dimovic Szilveszter, Hajokun hegyesi Ferokodó Penelope Trobújte Torgyon Leromenge, Bújti Trobújte Keren, Szakmi Trobújte Szityon Lesavora, Dena Kádeszi, Csipíren Andi Iskoli, Kotecsi Szityon Mistó Esavora, Lerompále Anda Pázsvárdes Míjatrain Anda Szakoson, Sunen Odújtokotor.
1: Én múló prálakálak szópen ez vitú asszaszt újme asszamma. Megakának pendem, hogy rom, szikó rom, kaj náj gátten alapepeszte, akálak be szópená. Bohó cikrelan de peszte, színes csorot ragácsi, te javel kodó desmillióvó sajkreleszkó burdon, vagy kádé gindélpe, hogy majd báromanú szár, szár káver, hát me penab ocsacsipó, hogy ágyész, e romén, a burdokeren, tajelove, a gáta lazsa vikadi.
2: Szózta nájok a szavé, a szityári mó? Vagy várik az, majd buti iskolaszi? Szózta andak kadala, putyárem pérom. De hát tedik haszatun cse vie gázsen. Na te gázse, a gázse, ge majlásse butya, vagy andakodi putyárem pé vivon. Te szile maj but lóve, te szile maj lássó ker, te szile maj lássó vurdon. Savale, csingrasz le maj dur. Kanamér az, hatunk, nangeszke rak, hagyilam, mi nangeszke zsasztara.
1: Hogyha mi csiszám gázse, csitru búl, te kodite kera szar bokeren. Konkérdás várik a nakadala bújtjai kábító szerezései gázse. Konkérdás ki bárem ujjenge kérdine pe szile csoró burdon, vagy szile majd mistó traim pe szare káve rom, tehát gázse.
2: Dikhez le gázse, dikhez téle, de ame rom lendar szitjú vaszkadala nászol bújtja.
1: Haj majmúj szárasza lén, ha majmúj rasszám, akkor pusam me. Mécsi majmúj szárasz le, pe szityárimó, pe iskoli. Ména, mécsi majmúj szárasz le, savale. Miért nake raszkodi, hogy akának andi luma,

Nandi Lumando ungros avale, kassi és szakma, katari gázsa, akkor egy hétköznapi dolog. De kákának romén szé szakma, és andikó dikerel búti, dikhez szoszko gogyáver. Kamaskar gázsa kérdás pész, így olasz andi iskola, és szársukár ezt rá ilpe. Hájtyó savuro mély csikerel kadi. Zsanezt osztá csikerel kadi, mert na kádét bajárez lesz. Na kádé bajárez lesz, dik, aha, ame penász. Csóre prostúre. Szabú kikere, igen, nem csak csóre kodé prostúre. Bajárnope, orvosúre bajárnope, szityáre bajárnope, ügyvédúre bajárnope, hárále bajárnope, hajame.

Kadungriko rádió voszasz, perománi síb. Pejek kurko duvar, saj malagyon manca, te márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a...

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvű műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

0: lázgatik a kara, a repszeg a begyámó.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Kreszta István.
2: A Carla's Dream nem egy angol regény címe, hanem egy moldovai zenei projekté, amely egy évtized alatt nem csak a volt kis szovjet tagköztársaság toplistáit hódította meg, hanem Románia ötször nagyobb zenei piacát is bevette. Sőt, a Carla's Dream nótái Oroszországban és a közép-kelet-ázsiai országokban is slágerek lettek. Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek Zenéje című műsor mai szerkesztője Kreszta István köszönti Önöket. Mai műsorunkban a Carla's Dream projekttel ismerkedhetnek meg. Elsőként hallgassuk meg a Naud, Nem hallom című dalukat, amely a 2021-es esztendő abszolút román slágere volt, és legújabb romániai partnerükkel, Emmával adják elő. A legnagyobb videó megosztó csatornán nem kevesebb, mint 32 millió megtekintője volt.

A Carla's Dream projekt 2012-ben született a Moldovai Köztársaságban. Többféle műfajt kombinál, úgyhogy a hip-hop, a jazz, a rock és a pop kedvelői is megtalálhatják benne az ízlésüknek megfelelő hangzást. A csapat tagjai azzal váltak közismerté, hogy a mai napig nem fették fel a valódi személyiségüket. Minden nyilvános fellépésen festett arccal, fekete felhúzott kapuc és anorákban jelennek meg. A valódi személyiségüket csupán a közvetlen munkatársaik ismerik. A csapat szóvívőjéről és szólóénekeséről is csupán annyit lehet tudni, hogy Sergio a neve, és jelenleg 53 éves. Azért van ő az előtérben, mert ő beszél a legjobban románul. A Carla's Dream betűszó, amit csak a projekt lezárása után szeretnének felfedni. Az első száma 2012. január 20-án jelent meg a YouTube-on, azonban ez a hangvétele és durva nyelvezete miatt nem rádiós platformra készült. Első dalai egyike már jóval líraibb hangvételű. Az orosz nyelven énekelt Vljubljeni szerelmes című dal már a megalakulásuk évében 2012-ben hatalmas siker lett.

A Pohuj című nóta hozta meg a Carlas romániai teljes berobbanását. 2013-ban a nótát az akkor már nemzetközi szinten is jól ismert Innával adják elő. A Pohuj mozaik szó, aminek magyar fordítása körülbelül így hangzik: egyenletesen besugárzott huligán, obstruktív patológia.

0: Album. A Carla's Dream első romániai koncertjét Jászban 2014-ben adta, azután következtek a nagyvárosok Bukarest, Kolozsvár, Temesvár. Ezek még nem voltak nagy volumenű előadások, ekkor a Carla's főleg egyetemi klubokban lépett fel. Most hallgassuk meg a lírai hangvételű dalukat, amelynek Könteg de Lágen bölcsődal a címe.
1: Soarele a pus și pe cer e lună plină și se simte un miros de prospețime.

A Carla's Dream nap mint nap elkápráztatja rajongóit a változatosabbnál változatosabb, mégiscsak rájellemző hangzású nótáival. A Fiecsofi Lesz, ami lesz című Carla's dalt három gyönyörű énekesnő, Inna, Dara és Antonia adja elő, az 1920-as évek hangulatát idézve.

2016 legnagyobb slágere a Su pielia mea, magyar fordításban a bőröm alatt, nem csak Romániában, hanem Oroszországban, Kazasztánban és a közép-kelet-ázsiai országokban az év slágere volt. A dal Eroina hősnő címmel még ismertebb.

0: kedves hallgatóink, Mai Nemzetiségek Zenéje című műsorunkban a moldovai román zenei projekttel, a Carlos Dream-mel ismerkedhettek meg. A Kisinyov környékéről származó, valódi identitását felfedni nem kívánó, állandóan arcfestéssel és fejrehúzott fekete kapucnis anorákban fellépő, különc és titokzatos banda slágere a Victima áldozat címet viseli. 2022. január 18-án látott napvilágot a YouTube-on, ahol azóta több mint 4,5 millióan tekintették meg. Ezzel a dallal műsorunk végéhez érkezünk, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk román zenei érdekességekkel. A Mai Nemzetiségek Zenéje szerkesztője Kreszta István volt. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!
1: Зель, да, ассортимент, щеплем бэль.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. október 7-e, szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a Nemzetiségi Rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szerdai műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét kulturális magazinját, majd a Beás és a Bolgár félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Jelenlét, kultúra.
1: Devleszerek hávtumén romali, noroksi szenetácsi buna, köszöntöm a hallgatókat, amikt néhány szó mai műsorunk tartalmából. Új albummal jelentkezett ifjabb Egri János. Szeptember 11-én jelent meg a God Shows the Way, amelyet saját triójával készített. A jazz zongora művésszel, a friss album mellett az idei versenygyőzelméről és a Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjról is beszélgettünk. Fontos szakmai sikereket tudhat maga mögött az idei évben ifjabb Egri János, junior prímadíjas jazz zongora művész. Eredményekről, az új lemezről, annak zenei világáról, valamint az elmúlt időszak szakmai tapasztalatairól beszélgetünk. Köszöntelek téged a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
1: Aminek kapcsán most beszélgetni fogunk, ugye ez a 2026-os éved, amiben elég sok minden történt, és nagyon tartalmas és eredményes volt. Többek között ugye áprilisban elnyerted az első Szakcsillakatos Béla nemzetközi jazz zongora verseny első helyezését, megosztva Farkas Zsolt zongoraművésszel, aztán a Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjat is elnyerted, és most szeptemberben pedig megjelent a trió formációd új albuma. Tehát egy nagyon-nagyon tartalmas év van, hát még nem mögötted, de tartalmas évben vagyunk benne. Te hogyan értékeled a 2026-os évet?
2: Igen, így van, ahogy mondod, ez egy nagyon színes esztendő számomra, mint zenéleg, mint magánéletben is, mivel a második kislányom idén lett 1 éves.
1: Isten éltesse sokáig.
2: Köszönöm szépen. És amilyen sorrendben mondtad, úgy beszélnék ezekről az eseményekről. Ugye az áprilisi verseny a számomra az idei legnagyobb megméreményekről. Ugye az áprilisi verseny a számomra az idei legnagyobb megmérettetésem volt. És hát mai napig nehezen tudom felfogni, hogy egy ilyen nívós, színvonalas, jelentős versenyt meg tudtam nyerni megosztva Zsoltival. Ugye azt meg kell említenem, hogy Szakcsillakatos Béla az egyik legnagyobb példaképem. Rajta nőttem föl, az ő lemezét hallgattam, felvételeit. Tehát tényleg ez akkora megtiszteltetés számomra, hogy az ő neve alatt lévő versenyen még nem is az, hogy sikerült elérnem az első helyezés, hanem hogy részt tudtam venni és bekerültem a versenyre.
1: Hogyan készültél a versenyre egyébként?
2: Megmondom őszintén, hogy nem volt annyi időm sajnos, ugye én tanítok is zeneiskolában. A verseny idejében 2 zenéiskolában tanítottam, plusz ugye a családdal is foglalkoztam, illetve koncertjeim is voltak koriban is, de igyekeztem készülni, voltak kötelező darabok, és volt egy szabadon választott saját kompozícióm is, az a Spontane Elogy, melyet játszottam is saját kompozíciót, egyébként az az album első dala, és volt egy kötelező jazz standard, Thelonious Monk-tól a Round About Midnight-ot kellett játszani, ez egy híres jazz ballada, és volt egy kötelező szakcsi kompozíció, ami nem egy könnyű darab volt, de igyekeztünk mindjárt legtöbbet hozni, és hát én úgy gondolom, hogy a ballada sikerült szerintem a legjobban, és a saját kompozícióban éreztem azt, hogy ezt már eljátszottam jobban is többször, nem tudom, hogy miért, de hát van ilyen. De úgy gondolom, hogy így kereken szerintem jól sikerült. És rengeteg gratulációt kaptam, szóval visszajelzés

0: Ők is jók voltak, és számomra nagyon fontos a visszajelzés.
1: Ugye te olyan családban és olyan zenei közegben nőttél fel, ahol Szakcsilakatos Bélát ismerték, játszottak is vele személyesen, tehát neked így személy szerint mit jelent az ő zenei öröksége? Vagy van-e olyan kompozíciója, amihez időről időre visszatérsz?
0: Abszolút, abszolút. Van egy olyan kompozíció, angol fordításban The Nocturne, magyarul pedig Chopin után szabadon, ez a címe. Ez a kedvenc darabom Béla bácsitól. Ugye benne van a darab címben is, hogy Chopin, tehát ő Friedrich Chopin volt rá nagy hatással, ami Chopin is, tehát rengeteg zeneszerű volt rá nagy hatással, mivel szinte nincs olyan zenetörténeti korszak, melyet nem éreztem Szakcsiról. Tehát minden zenei stílust meg tud mutatni egy darabon belül is, vagy egy pár perces improvizációban is meg tudott mutatni bármilyen stílusjegyet. Szóval itt a romantikus világ észlelhető ebben a darabjában, melyet gyerekkorom óta hallgatok, és mindig valahogy visszajön, hogy most ezt meg kell hallgatnom. Mert zseniális, gyönyörű téma, és jól lehet rá játszani egyébként.

0: Egy jazz verseny, ahogy ugye említetted is, hogy egy hatalmas szakmai elismerés és visszaigazolás, de egyfajta megmérettetés is magad számára, hogy megnézd, hogy most hol tartasz szakmailag, vagy az életben, tehát hogy amiatt is fontos, mert nyilván persze a szakmai rész az első, hogy a szakma visszaigazolja és megerősítse azt, hogy mik az érdemei, de azért ez így egyénileg is fontos.
1: Gondolom. Abszolút, abszolút. És azért is volt nagy megmérettetés, mivel tehát volt egy zsűri, tehát nem minden nap játszom ilyen nevek előtt, akik egymás mellett ültek, mint ifjabb Szakcsillakatos Béla, Szakcsillakatos Robert, Olál Kálmán, Gájel Ferenc, Kolman Gábor. Tehát ott ültek az első sorban, és értelemszerűen értékelték a versenyzőket. Plusz ez egy ingyenes koncertnek volt meghirdetve a Budapest Jazz Club által, és ez egy teltházas koncert volt, tehát rengetegen voltak. Nagyon sok jazz rajongó, nagyon sok szakmabeli, nagyon sok ismerős, plusz a zsűri.
0: Akkor azért ez egy hatalmas visszaigazolás, így ahogy mondod, az eddigi pályádról. És aztán nem sokkal ezután ugye bekerültél a Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíj programjába, vagyis hogy el is nyerted azt. Erre hogyan, vagy miért jelentkeztél? Ugye te fiatalkorod ellenére már nagyon régóta a szakmában vagy. Hogyan jött ez az ötlet, hogy részt vegyél ebben?
1: Igen, én zongoristaként immáron 11 éve vagyok a szakmában, és ezt a Lakatos Ablakos Dezső jazz előadó művészeti ösztöndíjra már több alkalommal pályáztam. Tehát ez egy olyan ösztöndíj, melyre nem is minden évben, de én úgy tudom, hogy 2 évente meg szokták hirdetni a Petőfi Kulturális Ügynökség lebonyolításával, így minden 30 év alatti jazz zenész meg tudja ezt pályázni, és igazából olyan lehetőség is van, hogy egy ösztöndíjas még egyszer meg tudja pályázni, tehát kétszeres lehetőség adódik a számára.
0: És mivel jár maga ez az ösztöndíj? Mi az, amit tartalmaz?
1: Ez az ösztöndíj, ez havi 200 000 forinttal jár, melyet a zenei, a szakmai dolgokra lehet felhasználni, mint például lemezfelvétel, zenekari próbák, hangszerek, illetve zenéhez, stúdiózáshoz fontos segédletek, eszközök megvásárlása, marketing, előfizetett hirdetésekre, tehát ilyesmire lehet ezeket az összegeket, ezt a díjat felhasználni. Ezt egy évig kapjuk. Idén én, Tüszkő Salamon trombitás és Siklós Kornél dobos, mi hárman kaptuk meg ezt az ösztöndíjat.
0: És mentort kaptok magatok mellé?
1: Nem.
0: Tehát
1: nem
0: ez teljesen egyéni.
1: Igen, ez abszolút.
0: Felhasználást, aki már azért úgy benne van a pályában, és tudja, hogy mit akar, és merre akar menni, akkor igen, inkább igen. Azoknak szól ez az ösztöndíj.
1: Igen, és plusz több fellépést kell vállalni. Ez még egy ilyen feltétel, hogy honorárium nélküli fellépéseket kell vállalni, és a díjat meg ugyanúgy kapjuk, az összeget. Egy éven át havonta.
0: Aztán most a közelmúltban jelent meg a Trió formációd új albuma. Erre mióta készültél, mióta készültetek?
1: Én nagyon régóta tervezem, már évekkel ezelőtt több interjúban is megemlítettem, hogy szeretnék egy saját önálló triólemezt készíteni. És így évről évre növekedett a kompozícióim száma. Tehát elértem egy olyan mennyiséget, amely pont elég egy lemezre.
0: Akkor a lemezen csak a saját kompozícióid vannak.
1: Így van, kizárólag csak saját számaim szerepelnek, és eljött az az idő, hogy lehetőségem nyílt lemezt felvenni. Megvolt rá az anyagi kapacitás, és a zenésztársaim is pont ráértek, a Trium tagjai. Édesapám Nagybőgön, Egri János, dobókon pedig Pecek Lakatos András. És a TomTom stúdióban vettük fel ezt a lemezt májusban. Megmondom őszintén, hogy az is egy elég stresszes időszak volt, mert akkoriban is több koncertem volt, nem ezzel a felállással, nem más formációkkal, illetve vizsgóidőszak előtt álltam a tanítás szempontjából, és egy napunk volt rá, hogy felvegyük az egész lemez, tehát délelőtt 10 órára bementünk, és akkor este 8-ra kész lett a lemez. Aztán volt egy kis utómunka, párnapos munkálatok voltak, mászerelés, keverés, mixelés volt. és aztán ugye a fotózás, a borítótervezés, és akkor szeptember 11-én megjelent számos digitális platformon a lemez, előző nap pedig megkaptam fizikai formában a CD-t.
0: Hát szokták mondani, ugye, hogy teher alatt nő a pálma, ez rád abszolút igaz. Az albummal kapcsolatban ugye mondtad, hogy csak saját kompozícióid szerepelnek, és hogy nagyon gyorsan rögzítettétek az anyagot. Hogy zajlik ez egy jazz lemez esetében? Mennyi az improvizáció, ami ott a stúdióban születik, vagy mi az az a kész zenei anyag, amivel bementek?
1: Hát ugye mi jazzzenészek úgy szoktunk előadni egy számot, akár jazz standard, akár saját kompozíció, hogy van egy téma, és a témának az akkordmeneteire a téma eljátszása után improvizálunk, mely több kört igényel, tehát koncerten nyilván több kört szoktunk játszani az akkordmenetekre, de lemezen kevesebbet nyilván, mert az megvan adva, adott idő van, hogy mennyit kell, tehát hány szám, ugye itt 8 szám van, például annak 45 percnek kell lennie, és akkor nyilván nem lehet 20 kört játszani egy számban, tehát körülbelül hát ilyen max 2-3 kör, ami még belefér egy számon belül lemezen. Tehát az improvizáció az ott születik meg, tehát ott született meg a lemezen, a stúdióban. Részemről is, illetve a zenekarom tagjainak is. A témákat azt megtanultuk, meg elpróbáltuk már többször így a lemez felvétel előtt, de hát az után lévő rész, a téma után lévő rész, az improvizáció az ott született meg.

0: Ugye a zenei anyag az abszolút a te ötleted és a te szellemi tulajdonod, de maga a kivitelezés, a borítóterv, az is minden a te ötleted alapján készült. Volt, aki segített neked ebben, vagy ez minden a te elképzelésed szerint valósult meg?
1: Minden az én elképzelésem szerint. Egy fotós barátom készítette a borítókat, majd esetleg, ha kinyitod, nézd meg, mert bent is vannak többféle fotó, a belső borítóval. Tehát mindent én terveztem meg, én képzeltem el, hogy milyen legyen a helyszín, milyen napszak legyen, milyen nézetben legyenek a fotók, és a borítót is, tehát én terveztem el, hogy milyen színek, árnyalatok és milyen stílus legyen. És mivel nagyon, nagyon jó szakmai borítós, tervező, grafikus a TomTom Studio dolgozója, így amit elképzeltem, azt meg is tudta csinálni.
0: Hát igen, többek között ezért is érdemes még talán a mai napig is fizikai formában kiadni a lemezt, hogy az ember meg tudja nézni a borítót, a füzetet, a leírást, a szöveget, az információkat, ami kell egy lemezhez. De hogyan jellemeznéd mondjuk egy szóval az albumodat, hogyha valakinek be kéne mutatni, hogy ez milyen ez az album?
1: Hát elég nehéz egy mondattal, de megpróbálom, tehát ami a legfontosabb és legjelentősebb megfogalmazás és kifejezés a lemezről az, hogy próbálunk minél több stílusjegyet feleleveníteni a modern mainstream jazz műfajban. Tehát ugye ez a lemez, ez egy modern mainstream jazz műfajú album, melyben fel lehet ismerni különböző stílusjegyeket, mint például a populáris zenét és a klasszikus zenét is. Amellett, hogy ez egy jazz lemez. Mert arra próbálunk törekedni, hogy minél befogadóképesebb legyen a lemez, illetve a triónak a műsora. Így ne csak a jazz közönségnek tetszen, hanem akár akik a könnyű zenét, vagy a klasszikus zenét szeretik.
0: Akkor ezt ugye széles körben ajánlod, vagy szánod, igen, mindenkinek, igen. Ugye, tehát, hogy nem csak a jazz muzsika rajongóinak, hanem szélesebb körben is, hogy mindenki ezt megismerje és megszeresse, és igen, talán ez a legkönnyebb út hozzá, hogyha vegyítve vannak itt, igen, a stílusok, és mindenki valamit talál, ami neki szimpatikus. Lemezbemutató koncerted mikor lesz, vagy tervezed-e?
1: Egyelőre még nincsen lefixálva, nincsen még fix dátum, időpont, de mindenképpen szeretnék, illetve tervezés és szervezés alatt van. Több helyszínen is szeretnék majd lemezbemutató koncertet tartani, budapesti klubokban, illetve több fellépési helyszín is, hogyha van rá lehetőség, mindenképpen.
0: És emellett ugye, ahogy említetted is, rengeteget koncertezel, számos formációban láthatnak téged és megtalálhatnak. A következő koncert az hol lesz, ahol találkozhat veled a közönség?
1: Legközelebb október 29-én a Roma Önkormányzati Médiacentrumban, a Dohány utcában fog fellépni Farkas Mihálynak köszönhetően. Ez egy szóló zongoraest lesz, ahol több olyan kompozíciómat is el fogom játszani, melyek a lemezen szerepelnek. Ez egy ingyenes koncert lesz, úgyhogy sok szeretettel várok mindenkit. Ez egy nagyon hangulatos, szép, gyönyörű épület, és jó zongora van bent, jó az akusztika, úgyhogy aki szereti a jazz, szereti a szóló zongorát, szereti a családias hangulatot, a szeretettel várom.
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt voltál és meséltél az évedről, a 2026-os évedről, aminek még nincs vége, és ugye még bármi történhet. Nagyon sok sikert kívánok a lemez bemutatóhoz, és köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Благодарим ви!
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bencsik János.
2: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Hrubonyová Iveta, a Nemzetiségek zenéje magazin szerkesztője nevében Bencsik János köszönti önöket.

A zene olyan nyelv, melynek nincs szüksége tolmácsra. A népzenére ez az állítás különösen igaz, hiszen ez nagyon spontán és őszinte. Idővel sem veszít az erejéből, és nem ismer határokat. Kevesen tudják, hogy az adott népdal mikor keletkezett, és ki a szerzője. De ennek ellenére generációról generációra öröklődik, mint a legnagyobb kincsünk, mint a családi ezüst. Évek óta játsszák és éneklik a dallamos énekeket, melyeket a nagyszüleink és dédszüleink is ismertek. Az idő nem vette el szépségükből, és mi örömmel játsszuk és énekeljük a népdalokat gyerekeinknek. A Kacsicska Divoká, azaz a Vadkacsa CD lemez születésénél néhány európai ország zenészei és énekesei találkoztak. Kevésbé ismert és ismert népdalokat játszottak el és énekeltek. Mindezt egyetlen céllal és nagy vággyal bebizonyítani, hogy a zene univerzális, hogy összehozza az embereket, boldogságot és örömet szerez nekik. Hogy olyan nyelv, melynek nincs szüksége tolmácsra. A Kacsicska Divoká, azaz a Vadkacsa CD főként regruta, katonadalokat tartalmaz, melyet a nyitrai Rotary Klub adott ki. Az album szlovák, osztrák, lengyel, olasz és belga zenészek és énekesek közreműködésével született. Ez a lemez forog a következő percekben. Kellemes rádiózást kívánok!

0: Kedves hallgatóink, a Kacsicska Divoká, azaz a Vadkacsa című CD lemezről hallhattak válogatást. A szlovák népdalokat tartalmazó albumot a nyitrai Rotary Klub adta ki. Szlovák, osztrák, lengyel, olasz és belga zenészek és énekesek közreműködésével. Valamennyi munkatársam nevében Bencsik János köszöni meg megtisztelő figyelmüket. A műsort Rubonyová Ivetta szerkesztette. Viszont hallásra. További jó rádiózást kívánunk.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.